0: Oh boy.
1: Mo amoni mari tifena mon promo mon kanso mon nyumbe mudia wai.